0: legfrissebb információkért látogassa meg Facebook oldalunkat.
1: facebook.com/poptarisznya. E-mail címünk info@poptarisznya.hu.
0: Sláger, sláger után.
2: Poptarisznya. But I'd been forgotten, I'd been married long time ago.

0: Aktualisnya.hu.
1: A legnagyobb slágerek.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.aktualisnya.hu.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Áll aki! Fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Áll a kép. Fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: Szereti a podtalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a podtalisznya.hu.

0: Szereti a podtalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a podtalisznya.hu.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarizna.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarizna.hu.
0: Éjjel-nappal.

1 rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
1: Éjjel-nappal.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombovári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombovári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Álló ki! Fogadja a következő slágert itt, a poptarisznya.hu-n! This one goes out to the one I love.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Hudák Misivel. Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombatesténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgöm fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Hudák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

minden idők legnagyobb slágereit a poptarize.hu-n.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't blame it on sunshine. Don't blame it on the moonlight. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Tiltósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Tiltósó. Minden csütörtökön 9-től 12-ig. Itt a poptarisznye.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: mert önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie. A Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n. Pronto!

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk. A Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, hallgassák.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gólt-otó, meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: játszotta, máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't blame it on sunshine. Don't blame it on moonlight. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

Mondd azt, hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem. Meleget hoz, hogyha fázol, szeress úgy, ahogy kívánom. Hazudj még nekem.

0: Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12-ig. Itt a poptarisznye.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: tovább él legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval.
1: www.poptarisznya.hu I will survive without you.

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

0: érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától.

0: Hallgasson minket a poptarisznya.hu oldalon. Poptarisznya.
1: Párnánk puha, ágyunk öle lányarja.

0: Kristalisznya.hu.
1: A legnagyobb slágerek.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, hallgassák! Poptarisznya.hu, a Retro Net Rádió.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval.
1: www.poptarisznya.hu

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n. A

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene.

0: Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu, a Retronet Rádió.
0: Mondja el mindenkinek.
2: Oh yeah. Poptarisznya.hu.
0: Poptarisznya.hu.
3: Hallgassa ön is egy legendás műsor internet.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't blame it on sunshine. Don't blame it on the moonlight. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.
2: Wanna be with you in everything I do. I wanna see you every day and night. When I was so lonely, I felt this strong desire to love, but it went too quickly.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Tétósó. Minden csütörtökön 9

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Kapcsoljuk külső stúdiónkat. A mikrofonnál Kiss Zoltán Zero.
1: Én sok szeretettel köszöntök mindenkit a YouTube csatornámon és a poptalisza.hu-n egy idejűleg élő adásban. Hanging on baby. Yeah. Yeah.

0: Az élet egy lehetőség. Éljünk vele! Amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Számmisztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Számmisztika Zero Zene. Kiss Zoltán Zero műsora.
1: Szép estét kívánok mindenkinek itt a YouTube csatornámon is egyidejűleg a Pottan és a Ponton élő adásban. Ugye szokás szerint ez a Számmisztika Zero zene című műsor is, abban némi zene van az elején meg a végén, a jól ismert Kisváros TV filmsorozat nagyszerű zenéi, amelyhez van némi közöm. De nem ez a lényeg, hanem a Számmisztika Zero. Vagyis, hogy szokás szerint minden hétfőn este 8 órától egy órán keresztül ingyenes, személyes, numerológiai, magyarul számmisztikai elemzésekre van lehetőség. Van chatfal a poptarisa.hu-n, és itt a YouTube csatornámon is itt van egy chatfal szintén, ide is lehet küldeni a kérdéseket, adatokat, de sokkal jobban örülök annak, ha szól a telefon, működnie kell. Van egy nem emelt díjas telefonszámunk adás idő alatt, hívjatok ezen nyugodtan, plusz 3630 88 65 150, és Viberen hívsz, akkor ingyenesen tudunk egymással beszélni. Úgyhogy részemről nagyon szívesen, ugye a numerológiai, az asztrológia társadalománya, tehát a születési dátumú számai és a nevünk betűjének a számértékei, ugye nagyon-nagyon sok mindent elárulnak rólunk, ugye a sorsunkat, a személyiségünket, életfeladatunkat. A számaink mutatják a foglalkozás is, munkaterületet, hogy miben lehetünk mi a legjobbak, mi mindannyian tehetségesek vagyunk kivétel nélkül valamiben. És soha tudjuk, ha minél hamarabb megtaláljuk azt a hivatást, amiben ha kiteljesedünk, akkor ez nekünk örömet okoz, ez sikerélményt ad, és reméljük, hogy az élet meg is jutalmaz, hogyha jól használjuk a tudásunkat azon a területen. Na, jönnek az üzenetek is, közben azért el akartam volna mondani, hogy Brian Johnsonnak ma van a születésnapja. Hát én, sok fiatal is tudja, mindenki tudja, hogy az AC/DC énekese már 30-40 éve, mert előtte ugye a Bon Scott életét vesztette. Az eredeti első énekes, amivel nagy sikert aratott az AC/DC, és aztán kellett egy énekessel pótolni, és Brian Johnson pedig maximálisan bevált. Ma október 5-e van, Brian Johnson pedig 1947-ben született, és ha jól számom, akkor 79 esztendés. Fantasztikus, és még működik az AC/DC, de ennél fantasztikusabb még, hogy a Rolling Stones is működik, és a Mick Jaggerék megint kiadtak egy lemezt, és turné van, és őrület, és addig jó nekünk. Meg addig jó nekünk, amíg van egy Demián Ferencünk is, ami koncertezik. Adja jó Isten erőben, egészségem, ahogy ez így legyen. Porinék Eleme Margit, kedves tanítványom is azt kívánja, hogy szép estét mindenkinek, nem csak nekem, mindenkinek. Na, úgyhogy érezzük jól magunkat, és kezdjük el az elemzéseket, de hangsúlyozom, az élő telefonszám elsőbséget élvez az üzenőfalon lévő üzenetek sorában. Brian Johnson, és mondanám, hogy még valakinek még van a születésnapja, igen. Louis-Jean Lumière, talán így mondják franciául, szintén októberben született, 5-én a mai napon, 1864-ben a minap, 25-es hetes a sors misszió száma, és a hetes szám pedig egy ilyen jó, főleg a 25-ös hetes is egy jó elemző, analizáló képességet jelent, úgyhogy neki köszönhetjük, ugye, a film, hogy egyszer a filmet és lehetőséget, maradjunk ennyiben. Na, itt pedig közben elkezdődtek a jönnek az üzenetek, bocsánat, nézem, nem mindegy, hogy hova kapcsolok. Vörös Regina hallgatónk azt írja, nem ír semmit, remélem, Regina, van-e kérdésed, mire fókuszáljak? Mire fókuszáljak? 97-ben született egy fiatal hölgy, 7. hó 7-én, már is írom. Vörös Regina, van itt egy-két hetes. Vörös Regina, 1997, már is készen vagyok a képleteddel. 1997-07-07. Na, kérem szépen. De mi elkezdjük, mi jön ki ebből? Hát ebből egy kemény 40-es szám jött ki, kedves Regina. Írjál meg ide egy sort, részes, hogy mire vagy legjobban kíváncsi, mert tudok egy órát is beszélni egy képletről, de mások képletéről is szívesen beszélek 10 percet, körülbelül ennyit szoktam szánni egy-egy elemzésre, mindig elhúzódik, főleg az élő elemzés, mert ha belemerülünk egy témába, akkor azért van miről beszélni boldogan. És örömmel, és ugye az a lényeg, hogy a problémákra rávilágítsak. Nem mindenki teli van jobbnál jó tulajdonságokkal, mint tudjuk, de azért van az életünknek egy olyan oldala, Azt írja a Regina, köszönöm, hogy írtál, igazából bármire nagyon köszönöm. Hát akkor nézzünk egy általános elemzést. És hát akkor induljunk el először is, az sorsmisszió szám, úgy hívjuk az élet. Ja nem, bocsánat, elnézést, kihagytam valamit, majdnem kihagytam, hiszen most érzem, hogy nincs itt az Évi mellettem, született Simonyi Éva, született asztrológus, viszont azért, hogy ne maradjatok asztrológia nélkül, itt van előttem, leírtam, és ide is adta az Évi, hogy azért mit üzen nektek az aktuális bolygóállások alapján, majdnem elfelejtettem, bocsánat. Tehát ugye a múlt hét végére, mondom is, a múlt hét végére megérkező Mars-Plutó szembenállás hatására mindjárt felerősödött az önérvényesítési vágyunk és a szenvedélyünk, ami még két hétig befolyásolja a mindennapjainkat, de fölveszem ezt a telefont, és utána folytatom. Jó, halló, tessék, halló. Halló.
2: Zéno?
1: Kis Zoltán, Zéro vagyok. Diana? Kedves
2: Szervusz,
1: Diana?
2: Szia,
1: a Viberen nyíps, ugye? Viberen.
2: Igen.
1: Figyelj, lenne egy perc türelmed még, mert te az asztrológiát olvasnám, persze, téged is érint, jó? Köszönöm a türelmed egy pillanat, jó? Tehát akkor, jó, köszi, oké, várj, akkor vissza is veszem. Tehát az a lényeg, hogy ez a Mars-Plutó szembenállás, mondom, felerősödött az önérvényesítési vágyunk, és ami még két hétig befolyásolja a mindennapjainkat, és a Mars, vagy a Nap-Szaturnusz szembenállás miatt, ugye, sok akadályba ütközhetünk, és hát ugye ezekhez a hosszantartó negatív hatásokhoz csatlakozik még a retrográd Vénusz is, ami azt jelenti, hogy új ruhákat, vagy ha a lakásunk, ugye a Vénusz maga a szépség, a harmónia. Ha a lakásunkat akarjuk díszíteni, vagy jobbítani, szebbé tenni, akkor kicsit várjunk a vásárlással, mert a retrográd Vénusz pontosan a csalódások lehetőségét hozza, hogy hiába tetszik meg valami éppen, és nagyon beleszeretünk valamibe, és megvesszük, a végén kiderül, hogy mire hazavisszük, vagy egyszer csak kiderül, hogy hát ez mégse illik a környezetbe, vagy éppen az a ruha mégse az ideális is fazon, vagy méret, vagy egyáltalán. Úgyhogy nem akarom a kereskedők üzletét hogy mondjam, hátráltatni, de azért az asztrológiában ezek a retrográd bolygók, ezek mindig figyelmeztetések, hogy ott akadályokat jelentenek. Mint hogy ugye az Évi szoktam mondani, a retrográd Merkurnál meg kell gondolni a szerződések aláírását, vagy a műszaki tárgyak és az informatikai dolgokkal való foglalkozás, mert ott problémák lehetnek. És végül is, ami egy jó hír, ugye oroszlán hold van, még két és fél napig, ugye, ami azt jelenti, az oroszlán hold, ugye a tüzes jegyek, mint tudjuk, ugye a kos, a nyilas és az oroszlán, ugye ezek a tüzes jegyek, ilyenkor mindig érdemes hajat vágatni, hajat mosni, igazítani rajta, úgyhogy fodrászhoz menni, mert ilyenkor hajunk tényleg ilyen nagyon jó állapotba tud kerülni. Na, feleségem született, Simonyi Éva született asztrológus üzenetét olvastam fel, fogadjátok szeretettel, hasznos dolgok ezek, nem baj, hogyha tartjuk hozzá magunkat. Na, kérem szépen, akkor most pedig a kedves hallgatónk a vonalban. Halló, szervusz, szeretettel köszöntelek, kedves Diana Judit, Fehér Diana Judit, ugye?
2: Igen.
1: Na,
2: igen,
1: köszönöm, szervusz, köszönöm,
2: Fehér Diana Judit, 1900.
1: Köszönöm a türelmed, azt akartam mondani. Várjál, de közben beírom a neved. Mi nem voltunk még kapcsolatban egymással, ugye?
2: Nem.
1: Akkor már is beírom a teljes neved. Jó, egy kis türelmedet, mert azért a neved be kell írni, hogy ez nekem szükségem van. Ugye minden betű egy bolygót jelent, és most mondhatnád a születési adataidat.
2: 1981 07 07, reggel 8 óra 15 Budapest.
1: 81 07 07.
2: Orosz. Igen.
1: Az előbbi elemzés is, a Vörös Regina hallgatónk is azon a napon született, mikor te. Csak éppen ő 97-ben, na jó? Csak úgy zárójel bezárva. És mit mondta, hány óra, hány perckor?
2: 8 óra 15, oroszlán aszcendens, oroszlán Vénusz. Hát Skorpió felmenő volt.
1: Uha. Na mindjárt kiderült, tessék. Bizony. 81 07 07. Na nézzük, kérem szépen, itt van a képleted, meg is vagyok vele, már is behelyezem, és akkor mindenki láthatja. Hát ugye akkor nem tudom, kipróbáltad, van az ingyenes kalkulátorom, vagy nagy Isten, nincs meg ez a könyv, neked ez a piros könyv? A sorsunk a számokban?
2: Nincs meg nekem a... Nincs. Csak én is foglalkozok számisztikával.
1: Komolyan? Na, mióta? Régóta?
2: Igen. 18 éves korom óta.
1: Na hát akkor az igen, és honnan van a tudásod?
2: Mindenhonnan is.
1: És hogy jutottál oda, hogy most akkor pont az én információimra van szükséged, kedves Diana?
2: Már régóta nézem a munkásságodat, és tetszik, és kíváncsi vagyok, hogy mit mondasz velem kapcsolatban. A saját elemzéseimben kívül.
1: Szívesen. Jó, várj, és az országnak, a világnak melyik részéről telefonálsz, ha már Viberen hívtál?
2: Pest megye.
1: Pest megye? Jó, gyönyörű Pest megye. Köszönöm, jó van. Na, és melyik jelvet használod, a Diánát vagy a Juditot?
2: Diana.
1: A Juditot nem használod? Tehát Fehér Diana, ez a teljes neved, ez a használatos neved?
2: Benne van mind a három, ugye a személyimben mind a hármat aláírom, de jobban a Diánát használom.
1: Tehát a mindennapok úgy mutatkozol be, hogy akkor Fehér Diana, ugye?
2: Bemondom az egész nevemet, tehát nem teszek különbséget a nevek között. Jó. Tehát én az egész névnek a rezgését nézem.
1: Világos. De igen, de közben meg van egy olyan dolog, hát a numerológia, ugye minden energia, minden rezgés. Igen, és igen. Ugye az a helyzet, hogy hát én sem véletlenül használom az írónevet. Mária közben meg nem ezt akartam csinálni, hanem egy új adatokat fölveszek. Megnézem a Judit nélküli neved. 72-es, 9-es ugye a mostani teljes névszámod ezzel. Ha a Juditot levonjuk 19-et belőle, akkor ugye akkor 53-as, 8-as lesz a teljes névszámod. De nem akarok dobálózni a számokkal. És még egyszer írom, akkor ugye 1981 továbbra is, ugye?
2: Igen, 1981 0707.
1: Milyen kellemes bariton hangod van neked?
2: Mindenki ezt mondja.
1: Ilyen meleg hangod van, ez jó? Nekem ezt tetszik.
2: Igen, és megnyugtató.
1: Igen,
2: mindenki
1: igen.
2: Aha. Mondja, megnyugtató a hangom.
1: Aha. Figyelj, de
2: várj. Nem a kommunikációt.
1: Aha. Figyelj, Diana, mit mondtál? Skorpió holdad van?
2: A Lilitem, a Skorpió.
1: Ja, Lilit, hát a Lilit az más, de a holdad milyen? A holdad nekem szűz hold van itt a...
2: A hold a szűz hold, azért. Oroszlán aszcendens, oroszlán Vénusz, bika karrier, vízöntő kapcsolatok háza, mondjam még.
1: Hát a tízes házas MC-d van, akkor bika MC-d van, ugye?
2: Igen.
1: Na, hát de figyelj, de az oroszlán aszcendens is azt jelenti, meg az oroszlán, hogy egyes házas napod van ezek szerint?
2: Igen.
1: Hát az, mint tudjuk, az egó háza is, igaz?
2: Bizony.
1: Kedves Diana. Nem nyegi ez a képet, hallottam a szemaid alapján egyébként, csak úgy eszembe jut egyébként a nagyszerű Szandi is, 1967-76-ban született a Szandi, 7.7-én, és a Szandi Sorsmisszió, tudjátok, kiről beszélek, a fantasztikus énekesnő.
2: Igen.
1: És a Szandi Sorsmisszió száma 37-es, 10-es, 1-es. Ez a Szaturnusz bolygó, az azért egy nagyon céltudatos személyiséget jelent, de mint tudjuk, a 7-es száma Szaturnuszban benne van az elemző, analizáló képesség is. Ez a céltudatosság, a karriervágy, a logikai képességet is erősíti, a kitartást, a céltudatosság is, minden benne van. És hát kedves Diana, mondjam a Juditot is mellé mindig?
2: Nem kell, rád bízom.
1: Jó, Diana. De ugye először mindig az eredeti névből indulunk ki, és ha megnézem a számaid, ugye ami a személyiségünk alapjait mutatják a számjegyeink, akkor itt azért nagyon fontos energiák hiányoznak. Ugye nem mindegy, hogy valaki férfinek vagy nőnek születik. Te nőnek születtél, van neked egy 1981-07-07, ebből egy 33-as szám jön ki. 3 meg 3, 6-osra egyszerűsítjük, ez a te életfeladat számod. Ez a Vénusz bolygó, a család, a párkapcsolat, a szeretet száma, és az a dolgot, hogy harmóniát hozza a világban. És a 6-osot meg Vénáson egy iszonyú jó ízlésük van, harmónia érzékük is van. Igaz? Ez így van, kedves Diana? Igaz?
2: Igen, teljes mértékben.
1: Ezzel nem csodálkozom, de nézzük meg, hogy a személyiségben ez mit jelent, és érdekes, mert mondom, ez a hetedik, ha nekem valaki ezt mondja, hogy csak ezt a két számot a képletéből, akkor azt mondom, hogy ez egy céltudatos személyiség, jó szellem, ez a magas szellemi száma hetes, mint tudjuk, szellemi vezető, és mint tudjuk, a foglalkozás is mutatja a születésnap száma, tehát az az anyagi világ, a csúcsszáma, az egyes, négyes, hetes vonalnak a csúcsszáma, és a spirituális fogékonyság is természetesen a hetesben egyértelműen benne van, mert itt alul ez a 7-8-9-es vonal, mutatom az egérrel, ez úgy hívjuk a spirituális vonal. De kedves Diana, az, hogy hatos a sorsmissziód, az azt jelenti, hogy te, sőt a hatosok, neked is ilyen meleg barna őzike szemeid vannak, így képzeljünk el?
2: Nem,
1: hanem?
2: Nekem kék, nekem mély kék.
1: Ja, oroszlán
2: azt szemes. Hát akkor... Rajtam az oroszlán teljes mértékben kiütközik, sörény, szőke, kék szemű, mint a tornádó is mindent visz.
1: Őrületes szőke kábulat.
2: Igen.
1: Nem baj az. Csak az a baj, hogy na kérdezem én, mert ugye ez a életfeladat számod, és az, hogy ezzel a harmóniát kell hozni a világba, azért ez mégiscsak a család száma, és azért a párkapcsolat száma. A páros számok erős nőies energiákat jelentenek, anyagias hatás, mint tudjuk. És a 33-as adás egy mesterszáma, ami a kiváló kifejező képességet jelenti.
2: Igen, remélem, és a nevemben is benne van.
1: Remélem, hogy ilyen területen dolgozol.
2: Jelen pillanatban kereskedelemben vagyok, mint vezető, és világéletemben vezető voltam. Hát tehát ott... a szakmai életemre büszke vagyok.
1: Hát ott is kommunikálni kell, úgyhogy te neked ezzel te mesteri szinten csinálod ezt.
2: Igen.
1: De nézzük meg a személyiséged alapjait, kedves Diana Judit, mondom a Juditot is, mert azt mondod, hogy mindig azt is kimondod. Ugye ide, hát ha foglalkozol a numerológiával is elég régóta azt mondtad, akkor azért a kettes szám hiánya ugye az a holtszáma, az az együttműködésnek valamilyen problémáját jelenti, hogy az egy kicsit nehezebben megy, ez ad egyfajta belső türelmetlenséget, mert az a helyzet, hogy te vagy a maximalista, mert mondtad is, hogy vezető vagy, egy vezetőnek teljesítenie is kell, te akarsz is, és jól is csinálod, biztos vagyok benne azon a területen, ahol dolgozol, kereskedelemben éppen mondtad. De a kettes hiány azt jelenti, hogy ha valaki mások nem úgy végzik a dolgukat abban a minőségben, nem a te elvárásai szerint, akkor ezt elég rosszul éled meg. És ez okozhat egy ilyen belső feszültséget, türelmetlenséget, és ez, de hát ezt hogy tudod kezelni például? Ezt meg kell tanulni kezelni.
2: Ezt én pont tanulom ebben az életszakaszomban, hogy próbálom ezeket a türelmetlenségi kisüléseimet visszafogni, és így elszámolok többször 10-ig, hogy picit lenyugtatom magam, és inkább más oldalról nézem meg, hogy akkor még egyszer elmagyarázom a kollégának, vagy aki éppen segítségre szorul, hogy én mit szeretnék, azzal, amit a cég szeretne.
1: Igen, de az a helyzet, hogy szerintem ezt meg kell tanulnod, hogy úgy magyarázd el a kollégának másodszorra, hogy ne érezd azt, hogy te hülyének nézed őt.
2: Ez igaz. Ebben igazat adok.
1: Szóval ez a baj. Tényleg okos vagy, ezzel nincsen bajom. Csak meg az oroszlán azt mondja, hogy bárkit lefejelsz, a fölbosszantanak, de viccelj.
2: Azt tudni.
1: Fődös Istenem. Jó, hát mindegy, hát ez egy energiakép, hát ezek a te gyönyörű energiáid. Figyelj, de a másik az, hogy nincs négyesed, ami a koncentráció, az összpontosító képességnek valamilyen problémáját jelent, hogy hosszú távon egy kicsit ez nehezebben megy, és ez a felelősségvállalással is kapcsolatos. És milyen érdekes, hogy ez a hetedik hó hetedike milyen kemény tud lenni, lásd a Szandi, hát a Szandi is egy hadvezér egyébként, maradjon köztünk, azért egy szuper ember, de egy hadvezér. És hogy... Igen, úgy is lehet mondani. És viszont a négyes hiánya, mondom, az a koncentrációnak, az összpontosításnak valamilyen problémáját jelenti, de én azt szoktam mondani, hogy ha valakinek ez problémás, akkor keresse az eszével a pénzt, és ha az meg van, neked van sok ebből, akkor ez nem probléma. Meg az a felelősségvállalással kapcsolatos problémát is jelenti, és hozzátenném, a hatos, mint sors, misszió számot, életfeladat számod is, a hatosok nem a felelősségvállalásról híresek egyébként, nem nagyon szeretik vállalni a felelősséget.
2: Na, én pont az ember vagyok, aki felelősséget vállal mindenért.
1: Na hát ez a hetedik hó hetedike, kérem szépen, ez a Szaturnusz, keménység vagy, céltudatos vagy, amit mondtam.
2: Nagyon,
1: már.
2: Igen.
1: Igen, azon kívül milyen érdekes, mondom, a betűk számértékében van ötösöd. Van 3 darab ötös értékű betű, ez az E betű, E betű, N betűk, de az alapszámaidból hiányzik. Ez pedig az igazi önbizalom, a Jupiter bolygó, a mi rendszerünkben a személyiség középpontja is, és egy kicsit ott, mintha beesne az önbizalom, de közben te mindent pótolsz a keménységeddel, az akaraterőddel, a szellemi felsőbbrendűségeddel, mert hát szájtek okosabb vagy a környéken mindenkinél, és ezért is nem jó a megélésed, hogy hát sokszor nekem a 9-esek jutnak erről eszembe, és a Fehér Diana Juditnak a teljes névszáma 72-es és 9-es, mert a 9-eseknek az a megélés, hogy hülyékkel vagyok körülvéve sokszor, maradjon köztünk.
2: Ez tényleg így van, hogy ilyenkor elgondolkozom, hogy ezt az egóm mondja, vagy tényleg az intuícióm, vagy a megérzésem az emberekkel kapcsolatban.
1: Ez nem az egó,
2: mindig így levonom belőle a konzók.
1: Nem, ez nem az egó, de ez a te szellemi képességeid, mert te valóban benned van egy tökéletesi hajlam a 9-es számban. Tehát szintén a 9-es a teljes névszámod, ugye akkor tudsz, ha numerológiával foglalkozom már, mit tudom, 20 éve, 30, 40, hány éve, sok éve, akkor azért tudod, akkor a 9-es szám egy érzelmi jelen, de a legmagasabb szellemi szám, tehát ez egy nagyon jó szellemi képesség, és valóban olyan képesség, hogy te tökéletesítenél, te tudsz mindent azon a területen, ahol te tevékenykedsz. Viszont a megélésed meg az, hogy mások ezt nem tudják, mások másból vannak. Hát azzal vigasztalhatod magad, hogy te vagy a legokosabb a környéken, csak ezen ne bosszants föl magad annyira, hanem mondjuk fogadd el, hogy a világ nem tökéletes, és örülj annak, hogy te vagy az, aki mindenki másnál okosabb vagy, és hát fogadd el az, hogy ők meg így állnak hozzá az élethez, ilyen, nekik ilyen gyenge a probléma megoldó képességük, meg az agyi képességűek. Tehát vigasztalhatod magad azzal, hogy és ne bosszankodj azon, hogy mások másból vannak, nem olyan színvonalon hozzák a formájukat, főleg a munkáról beszélek, mert ott az nagyon fontos dolog, hogy ott a legjobbat hozzuk ki magunkból. Ugye próbáld meg ezt egy kicsit jobban megélni, és sajnos az oroszlán azt jelenti, kedves Diana. Az a helyzet, hogy ez nagyon, emiatt nagyon-nagyon sérülékeny és nagyon-nagyon sebezhető vagy. Mert nem bírod a kritikát, még azt sem bírod, hogyha kellemetlen helyzetbe hoz valaki, vagy kerülsz éppen, és az oroszlán aszcendenssel, ugye, mikor belépsz az ajtón, mindenki hátrafordul, igaz? Ugye? Ez így működik. Igaz?
2: Igen.
1: Ugye? Úgyhogy egy egyes, ha bejön, ugye az egyes szám a napszáma, ez az oroszlán egy uralkodó bolygója, mindezt azok számára mondom, akikkel még nem beszélünk egy nyelven, vagy akik nem jártak még tanfolyamon, vagy nem ismerik jobban a numerológiát. Ugye az oroszlán aszcendens azt jelenti, hogy a nap az uralkodó bolygó, és te vagy egy napszerű ember, ahova belépsz, ott téged nem lehetne észrevenni. Csak viszont neked borzasztó fontos, hogy viszont te legyél mindig a középpontban. És az a baj, kedves Diana, hogy ezzel a keménységgel, ezzel a jó szellemi képességekkel, amivel te rendelkezel, a maximális elvárásaiddal, hol van az a férfi, kérem szépen, aki hozzá tudja hozni ezt a színvonalat. Van ilyen férfi a világon?
2: Nincs.
1: Na hát ez az. Közben pedig az az életfeladat, sors, misszió számot, hogy csináld meg a családot is. Legalább próbálkozásaid voltak, azért remélem.
2: Hát jelen pillanatban van családom, csak éppen most válláson vagyunk.
1: Na, a gyerekek is vannak?
2: Hatalmas csalódás. Mm. Egy gyermek van, igen. Mm-hmm. 22-es mesterszámú, ugye az anyja az a 33-as, iszonyatosan nagy tükör, és iszonyatosan sokat tanít nekem. Úgyhogy... Mikor... Tudom most már mi érteket az életemben, és hogy mi miért következett be, de az egót azt próbálom letenni. Az, ami mindig nagy erős harcaim vannak.
1: Igen, mert mindig ugye szoktam mondani, itt van a könyv elején is jut eszem, szétesett itt minden, sok-sok műszaki papír. Itt le is van írva az előszóba itt, vagy valahol a könyvemben, hogy ugye mindig az a probléma, ami nekünk túlságosan fontos. Ha neked tényleg az a fontos, hogy mindig az legyen, amit te akarsz, és maximalista vagy, és nagyon nagy elvárásaid vannak, akkor te se fogod jól érezni magad, mások meg különösen nem, mert ők tudják, hogy mik a te elvárásaid. Tehát én azt mondom, hogy egy kicsit lazábbnak kellene lenni, és rugalmasabbnak lenni. Nyilván a munka az egy másik dolog, ott teljesíteni kell mindenkinek, akit te vezetsz, mert te vezető vagy, igaz? Természetesen.
2: Igen.
1: Jó, tehát a munka az egy másik dolog, és akik hozzád, akiknek az a sorsa, hogy te vezeted őket, hát azóta keményen meg kell tanulniuk, hogyha itt van a Fehér Diana Judit, és egy olyan kőkemény vezető, hogy de az ő fejlődésüket segíted ezzel, nem csak a lelki és szellemi fejlődésüket, hanem a gyakorlati fejlődésüket is, hát azért kerültek oda hozzád. Úgyhogy figyelj, én gratulálok neked, hogy ilyen sikeres vagy, és a munkádat szuperül végzel, és szuper vezetői képességekkel rendelkezel, csak az a kérdésem, hogy mi van ennek arányában, mi van a párkapcsolattal.
2: Mert ez most romokban.
1: Mert egy erős nő mindig bizonytalan férfit vonz be, mint tudjuk.
2: Ez teljes mértékben igazad van. Teljes mértékben.
1: Na, de kedves, de hát gondolom, figyelj. Még fiatal vagy, előtted az élet, de hát azt mondom, hogy akkor most nyilván, ha most válás közben vagy, 6-os éved van, tudsz róla biztosan, ugye?
2: Igen.
1: Hát...
2: Lezárások.
1: Kár, hogy most éppen a lezárások. Hát a 6-os évben jött egy nagy szerelem is.
2: Hát, ezt azért megkérdőjelezem.
1: Hát a 6-os év arról szól, csak ha most éppen válófélben vagy, akkor nyilván ki kell pihenni. Most nem ezek a központi kérdések, hanem az, hogy lezárj valamit, amit le kell zárni, mert ide jutott ez a kapcsolat. De az a lényeg, hogy ugye az egész élet arról szól, hogy velünk történnek dolgok, és hogy tanulunk-e ezekből a sorseseményekből, vagy nem. Itt van szintén, azt nem akarom mutogni tényleg, de itt van leírva, hogy nem kell kétszer elválni azért, hogy a harmadik házasságunk jól sikerüljön, kérem szépen. Az önismeret ebben segít minket, amivel rengeteg időt, keserűséget, csalódást, bánatot tudunk megspórolni. És te nőnek születtél, kedves Diana, és ehhez képest, és önismered, és te nagyon erős nő vagy, és neked ez a nehéz feladat, neked nem a munka, az nem a karrier, az neked nem probléma, az csípőből megy. Neked az a feladat, hogy a párkapcsolatot megold. Hogy ott nőként hold legyél egy kapcsolat, és szűz holdadban, könyörgöm, nekem is. Kritizálni tudunk, meg analizálni, de hát ez a munkában jó, de...
2: De még mi így, hogy?
1: De hogyha a hibakeresésben a legjobb vagy, érted, akkor viszont ennek nem örül senki, meg te se örülsz, mert magadban is egyszer csak keresni a hibát, és akkor te se tudsz felszabadult lenni. Hogyha semmi se, fogad már, hogy a világ nem tökéletes, létszíves. Mert a nevedben itt van az a 72-es, 9-es névszám, ez is egy bonyolult történet egyébként, és azért még szerencs, hogy 6-os a sorsmisszió számod, ami azt jelenti, hogy teli vagy szeretettel, és tényleg jó szándékkal. Fehér Diana Judit. 6-os a belső, én ugyanaz a 33-as 6-os. Tehát ott van a jó esélye a családnak, a párkapcsolatnak, de ott van a sikeresség, a mesterszámok, a 3-as, a dupla 3-as, a szuper jó kifejező képességet. És mondom, ez a 7-e, mint látjuk, egy nagyon céltudatos személyiséget jelent, hogy nyilván ellen venném tőled a sikerélményt, hogy az önmegvalósítás, hát persze, hát tehetséges vagy, hozd ki magadból a képességeid, és mint látjuk, hogy a világ ezt el is ismeri, és sikeres embernek élheted meg magad, érezheted magad, de az a helyzet, hogy neked a párkapcsolat a feladat, és ehhez viszont el kellene indulni a változás útján, elég gyorsan egyébként, mert megy az idő, a te időd ez ügyben, és hát én remélem, hogy tanulsz ezekből a dolgokból, hogy például ne ilyen férfit vonzál be, mint ugye meg volt egy fél mondatod, amivel egyetértettél velem, hogy egy erős nő mindig bizonytalan férfit vonz be. Akkor ez neked egy kicsit le kéne gyengülni, egy kicsit azt az oroszlán asszendens, egy kicsit lazábra kéne venni, tudod? És akkor inkább valahogy elindulni azon az úton, hogy te szívesen elfogadnád egy ragyogó, szuper sikeres férfinek az ölelő karjait, meg az akaratát például. Én megbarátkoznék a helyedben ezzel kell a gondolatokkal kellene megbarátkoznod, és akkor, ha ez sikerül, akkor nagyon jó esélyed lesz arra, hogy a következő komoly kapcsolatod, ami majd jön, akkor az már sokkal jobban fog működni, és mondom, ezt ne felejtsd el, hogy a keménységed, van egy nagyon kemény oldalad, van neked egód is, te mondtad, én meg látom is, és pedig mondom, ott van egy csomó jó szándékot van a képletedben, nagyon jó szellemi képességek, együttérző képesség is, de mindig van egy nagyon kemény oldal a személyiségednek, ami hogyha előjön, annak senki se örül, és egy férfi se örül ennek.
2: Az igaz, én mindig mondom mindenkinek, hogy addig ne birizgáld az oroszlán bajszát, addig azzal a személyiségemmel találkozol, amit még a hátad mögé sem kívánsz, mert megmutatom akkor az igazi énemet.
1: Hát igen, és a Fehér Diana név van a Juditot, nem a szádokat.
2: És a fény oldal.
1: Igen.
2: Úgyhogy ezeken én már túl vagyok, és mindig felhívom mindenkinek a figyelmét, hogy ne húzogasd az oroszlán bajszát, mert tudok én kemény is lenni, ennél is keményebb, de nem biztos, hogy szeretni fogod azt az arcomat és azt az életemet.
1: Na jó, hát,
2: azt a tükrözésemet.
1: Figyelj, de hogyha mindenkit így befenyítesz, akkor itt mindenki menekül egy idő után.
2: Hát alapvetően nekem ez a szűröm, hogyha mondjuk van annyi vér a pucájában a férfiban, hogy így ezáltal közeledik hozzám, akkor már azt mondom, hogy fölkeltetted az érdeklődésemet, mert mégis megmered tenni a lehetetlen lépést. Idézőjelben nevezhetjük ezt tesztnek is, de inkább egy ilyen olyan fajta strukturális építkezés, amire tudom, hogyha egy erős jellem próbál hozzám közeledni, akkor tudom, hogy a két erős jellem esetlegesen erősíti egymást, és nem csak rombolja egymást.
1: Az rendben
2: van.
1: Ebből nagyon sokat ki lehet hozni, de akkor is, kedves Diana Judit, azért mégiscsak a természetnek van egy rendje. És az a férfi nem tud nappá válni melletted, ha te akarsz nap lenni. És az oroszlán asszendensed pontosan ezt jelenti, hogy benned borzasztó erős ez a vágy, az én képed, hogy rólad szól a történet. Téged kell dicsérni, imádni, imádjon is az a férfi, de ő is kapja meg tőled azt a fajta elismerést, érzelmi energiákat is, amire egy férfinak szüksége van, hogy fölnézzen rá, hogy értékeled őt is, és akkor a férfi meg tudja élni melletted a napságát. Ha nem azt neki elég energiát, akkor egy férfi előbb-utóbb nem tud veled mit kezdeni.
2: Igen, csak nevet ki a képletemből a rák napjegyemet. Igen. Azt tudik.

Rendben, köszönöm szépen az instrukciókat. Mindenféleképpen megfogadom. Neked is további szép estét mindenkinek. Sziasztok!

Vargandás vagyok, elment a hang az interneten. Igen, meg többen is írták utána. Csak a telefon vargandás vagyok, elment a hang az interneten. Igen, meg többen is írták utána. Csak a telefon vargandás vagyok, elment a hang. Múltkor is a headsettel volt gond. Most is a headset felgondolom.

0: Most milyen? Most megjött, igen. Most megjött, és körülbelül hány percig nem volt hang? Egy 10 percig, ugye? Talán. Halló, ott vagy?
1: Itt vagyok, csak arra mentem, mert közben ki.
0: Na most már szól viszont, szólnia kell.
1: Igen, most már szól. Megírtam, hogy ha lehet, akkor ha beleférek az időbe, akkor egy elemzést párunknak.
0: Nagyon szívesen, és köszönöm, hogy hívtál, és köszönöm, hogy ilyen aranyos vagy. Mert ugye, amikor benne vagyok egy ilyen elemzésbe, akkor nincs oda időm oda kattintani, például nincs elég időm oda kattintani a chatfalra is, hogy figyelje közben, mint eleve arra kell figyelnem, hogy valami okosat mondjak azért annak, aki hozzám fordul. Hát én akkor azt mondom, hogy sajnálom, hogy majd megnézem, hogy mennyi a kimaradt idő, és akkor majd odaírom majd a felvételhez, amit utólag meg lehet nézni, hogy mettől meddig nincs hang, úgyhogy...
1: Hát egy 5 perc biztos.
0: Egy 5 perc biztos. Na mindegy, de köszönöm, hogy szóltál, nagyon hálás vagyok neked, úgyhogy természetesen megcsináljuk az elemzésedet. Na, ez a legkevesebb, hogy ezzel hálálom meg neked, hogy ilyen aranyos vagy. Jó, köszönöm, csak várjál, fölteszem ide ezt, hogy szóljon. Igen, most, hogy hall, várjál. Igen, halló, ott vagyunk, ugye? 1, 2, 3, 4. Most szól pedig. Lehet, hogy ezt, nem tudom, ez a kapcsoló, pedig mindig kipróbálom, és úgy látszik, menet közben is jöhetnek zavarok. Hát ilyen zavaros időket érünk, kedves barátaim, kedves hallgatók és kedves nézők, mindenki. Na, úgyhogy köszönöm szépen a sok visszajelzést, hogy elment a hang is. Nagyon aranyosak vagytok. Hát így vagyunk, mi egy jó kis csapat vagyunk, úgyhogy így tudunk segíteni egymásnak. Na, akkor kedves András, mondtál?
1: Igen.
0: Akkor megnézzük a képleted, jó? Reginától pedig egy kis türelmet kérek. Azt mondja, hogy igen. Varga András, akkor neked 43-as a névszámod, ugye? Ugye?
1: Itt vagyok.
0: Egy kicsit halkítsd már a hátteret, légy szíves, jó?
1: Megnézzük a képletet, jó? Már is pillanat. Jó.
0: Hát igen, a Varga név 22, mint tudjuk, az András 21, ebből 43-nak kell kijönnie. Jó? Na, sikerült? Egy születési időpontot kérnék akkor tőled.
1: 74-12-21.
0: De jó. De milyen Ferenccel születél egy napon, tudsz róla?
1: Igen, igen.
0: Helyes. Hát akkor te is rendelkezel a jó kifejező képességgel. Az igen. Aha. De művészettel is foglalkozol? Csak úgy kérdezem.
1: Igen.
0: Na, helyes.
1: Zenéléssel.
0: Komolyan? Na, hát helyes, mert 74-12-21, mind a kettőből 3-as kapunk, tehát már a gyerekkorodból hozod a jó kifejező képességet. 21-éből szintén 3-as kapunk, ez a Merkur bolygó. És a kettő összeg, ami a lényeg, 27-es és 9-es, ez a legmagasabb szellemi szám, de ez a művészi kifejező képesség, a 3-as, 6-os, 9-es vonal csúcsszáma is. Úgyhogy örülök, hogy foglalkozol a művészetekkel. Hát igen, ezek ilyen képességek. Kedves András, miben segíthetek neked? Mire vagy kíváncsi?
1: Hát páromnak leírtam oda az üzenőfalra a párom születését, tehát a feleségem születési dátumát. Aha. Meg a, nem tudom, a névből is, ugye?
0: Igen, igen.
1: Nem értek el, csak hallottam múltkor a műsort, és feliratkoztam, és mondom, akkor legközelebb, ha lehetőség adódik, akkor megkérlek, hogy...
0: Ja, hogy egy ilyen párkapcsolati összehasonlítást?
1: Igen, hogy...
0: Te írtad, hogy a feleségem Anna Mária.
1: Igen, igen.
0: De a kedves feleségednek mi az eredeti neve, azt lehet tudni?
1: Szabó.
0: Aha, akkor gyorsan megcsinálom azt a képletet is, várjál, akkor írom is. A Szabóné meg 18-as, Szabó Anna Mária, ugye?
1: Igen.
0: Mária. És született, légy szíves, mondd az időpontot, akkor nem kell ott visszakapcsolnom.
1: 70.
0: Ez 70.
1: 11-12.
0: 11-12, aha. Már is meg vagyok a képletével. Aha. És az a helyzet, hogy ugye ő most akkor a te nevedet viseli?
1: Igen, Vargáni. Tehát... Vargáni Szabó Anna Mária.
0: Ja, hallom, hogy jó is ott van. Jó, helyes.
1: Igen.
0: Üdvözlöm a fiatal hölgyecskét, várjál. Vargáni, ez a rendes név, Vargáni.
2: Igen.
0: És Szabó Anna Mária?
2: Igen.
0: Szabó. És Anna Mária, az egybe írod a külön?
2: Külön.
0: Anna és Mária, már is meg vagyunk vele. Hát érdekes lesz, mert a Szabó Anna Mária név, nekem egy nő képletét nézve, nekem így szimpatikus. Így is jó, azt mondom, hogy nekem úgy meg vagyok vele. Na, és akkor rendszeresen követitek ezt a műsort?
1: Hát igen.
0: Na, hát ennek szívből örülök. Hát, és akkor kettőtök kapcsolatában, most akkor mondjak csupa jót.
2: Igen.
0: Hány éve vagytok együtt? Mennyi?
2: Egy éve vagyunk együtt, házasok.
1: Házasok egy éve.
0: Ja, és mióta vagytok együtt akkor?
1: Hát három éve.
0: Aha. Mária Vargáné Szabadon, azt írtam neked, hogy nem írtam be a születési időpontot, bocs. Mária, Anna Mária, akkor születtél te, ugye szokás szerint 1970, ugye? És 11 és 12, jól emlékszem, ugye?
2: Igen, igen.
0: Azt azért ne adjuk már ki, bocsánat, már is meg vagyok vele. Csak nem szabad sietni, nem szabad kapkodni. És 22-es, 4-es a te sorsmisszió számod. Az helyzet, hogy... Hát én nagyon örülök, hogy végül, de az a helyzet, hogy hát 70-es években születetek, hát minden életetek van már egy történetes, vagy több is akár. Tehát én nagyon örülök, hogy ugye megtaláltatok egymást, és végül is az anyakönyvvezető előtt mondtátok ki az igent, ugye?
1: Igen.
0: Na hát akkor itt nagy szerelem van, remélem, hogy mindig tart a szerelem.
1: Igen. Tartozom.
0: Jó van, és ugye, mert ugye az van, hogy numerológia úgy működik, ugye a születési számaink a személyiségünk alapjait mutatják, és a nevünk képletében ott dőlnek el a dolgok igazából, az a személyiségünk legbensőbb késztetéseit mutatja. És azt mondtam, hogy az Anna Mária névnek, a Szabó Anna Mária névnek egy nő képletét nézve azt mondom, hogy nagyon jó ez az esélye, mutatom is az egére, hogy a magánzók értéke 2-es és 20-asból jön ki. És ez valóban az eredeti neve Anna Máriának egy nagyon jó segítőkész hölgyet mutat az én olvasatomban, mert ez a hold az a befogadás jelenti, a segítségnyújtást, a jó intuíciókat is, meg de az együttműködésnek a jó képességét mutatja. Úgyhogy nekem ez tetszik. Ami miatt aggódtam, hogy Vargán élet belőle, és így tovább, de hál' Istennek a magánzók értéke 27-es és 9-es lett, ami azért jó, várjál, most hallottok engem? Hallani engem, jó?
1: Igen.
0: Igen, mondtam is az előbb, hogy ugye hogy ez megint csak egy érzelmi energia is, meg egy szellemi energia is, de azt mondom, hogy a Vargáné Szabó Anna Mária névben szintén ez a belső én, ez jó esélyt ad arra, hogy megint az együttműködés, a nő a holda befogadó, a befogadás nyilvánvaló ezt jelenti. András, neked pedig hát nappá kell válni, és hát az helyzet, hogy mind a két, most tulajdonképpen három képletet nézek egyszerre, vagy kettőt mindenképpen. Vargáné Szabó Anna Mária képletét is nézem itt, ez az alsó képe, följebb is húzom, jó? Mert az eredeti neve is nagyon jó, 54-es, 9-es névszám, nekem az nagyon tetszik. Az rendben van, de azért most megerősödtek ezzel a számok, mert igen, most ment el a képletem. Na mindegy, elnézést kérek, gyorsan kikapcsolom, mert ugye a névváltozással, hogy fölvette a te neved, Anna Mária, ezzel egy kicsit megerősödött, mert 80-assal kezdődő névszámok, 86-os lett a teljes névszáma. Tehát ezzel nagyon megerősödött, mert a 8-as száma Mars, azt jelenti, mindig az első 80-tól 89-ig ennek az erősségét mutatják. Várjál, most viszont óvatosan kell kezelnem ezt, mert le kell tennem itt mindent, és újraindítom a programomat, de már meg is leszek vele, jó? Na azt mondja Varga András, már is meg vagyok vele. Elnézést, egy kis itt közben a technikai. A technika azért, úgy látszik, azért mindig így járni kell a technikával, mert. És akkor Vargáné, várjál, Szabó Anna Mária, ezt a nevet néztük. Na, akkor csak ezt a két nevet nézzük most. És akkor rendben leszünk. Azt mondja, hogy és látszik is, aki nézi a YouTube-on, az látja is Anna Mária képletét is, teljes képletét itt nagyjából. Na, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy a 80-asra kezdődő névszámok azért az a Marsnak az erősségét mutatja, tehát azért, kedves Anna Mária, azért nem tudom, hogy érzed, de a jó szándék megmaradt ugyanígy, csak hogy röviden fejezzem ki magam, a lényeget mondjam. Tehát a párkapcsolat szempontjából jó esélyeket látok, de azért a 9-es szám, pont az előző elemzésnél beszéltünk a kedves hölgyel, a Diana Judittal, hogy a 9-es szám az egy szellemi erő is, de az is hoz egy ilyen tökéletesítési képességet, de mindenképpen ez a konfliktus kerülést hozza inkább. Tehát azt mondom, hogy ez nagyon jó helyen van ott a magam spermatozoid értékében ez a 9-es szám, de a nevedben, hogy megjelensz, 5-ös a névszámod, 5-ös a külső éned, a mássalanzók értéke, és ez olyan szempontból jó viszont, hogy az alapszámaidból, Anna Máriáról beszélek, hiányzik az 5-ös, a Jupiter, az igazi önbizalom, a középpontja a személyiségnek, és hiányzik a 8-as, ami az, a Mars bolygó, az akarat érvényesítési képesség, úgyhogy kedves Anna Mária, nem tudom, hogy érzed-e, hogy az önérvényesítő képessége nagy mértékben megjavult ezzel. Hogy vagy? Hogy érzed magad?
2: Hát igen. Igen.
0: Na, de ez egy pozitív igent mondjál. Örülsz ennek, vagy nem örülsz neki?
2: Igen, nagyon örülök.
0: Igen, csak kérdésnek, te Andrásod is örül-e neki, hogy így megerősödött ezzel a névváltozás.
1: Örülök neki.
0: Te is örülsz neki? Csak mindezt csak azért mondom, kedves András, mert neked sincs 5-ösöd, és neked sincs 8-asod sem többek között. Egyik ötödnek sincs 3-asa, meg 6-osa például. Tehát én akkor mindig örülök, ha a névben vannak olyan energiák, amelyek ezt reméljük, hogy pótolják. Úgyhogy örülök, hogy Anna Mária megerősödött. András, neked meg azt mondom, ha nem tudnám, hogy mikor születtél, akkor azt mondom, hogy egy kemény, céltudatos, tevékeny ember vagy, aki az anyagi világban szellemi vezetői képességekkel rendelkezel. És ebben a rövid névben, Varga András névben nem kevesebb, mint 5 darab egyes értékű betű van, ezek az A betű, A betű, S betűk, amik azért mégiscsak az egódat erősítik, hál' Istennek, mert a születési számaid alapján pedig azt mondanám, hogy egy nagyon intelligens, okos személyiség vagy, férfi vagy, aki rendelkezik egy tökéletes sétési képességgel, de a 9-es személyiség típus pedig inkább a konfliktus kerülésről híres, nem arról, az az egyes, aki azt mondja, hogy igen, az van, amit én akarok, de 9-esként pedig ilyen szellemi ember éled az életed. De kedves András, fölvállalod már a konfliktusokat? Remélem, hogy Anna Mária biztat téged abban, hogy állj ki jobban magadért.
2: Ez pont így van.
1: Ez pont így van, ahogy mondtad.
2: Ez pont így van.
0: Hát igyekeztem rávilágítani a képletet nézve, és hát összeszedtem most, nagyon-nagyon koncentráltam az agysejtjeimet, hogy valami olyat mondjak, ami tényleg nagyon fontos, mert megy az idő is. Úgyhogy, mert kedves András, én ezt látom a te képletedből, nagyon szellemi erőkkel rendelkezel, de egy kicsit túl, hogy mondjam, egy ilyen úriember vagy. Egy ilyen úriember vagy, és de ha nem képviseled jól a saját érdekeidet, vagy nem állsz ki magadért a megfelelő szituációban, akkor te lehetsz a dolgoknak a vesztese. Közben pedig nagyon okos vagy, mert a 9-es egy szellemi erő, ez egy képzelő erő is, ez egy tökéletesítési hajlam. Közben meg a sok 4-es a Varga András névben, az meg a földi számok, földi energiák a megvalósító képesség. Tehát az álmaidat ezzel le tudod hozni, a neved képletében benne van, hogy az álmaidat le tudod hozni a földre. De ha nincsen mellé önbizalmad és önérvényesítő képességed, akkor meg nem úgy működik a dolog, ahogy ez elvárható lenne.
1: Hát így most ezt, ahogy így hallgattam, ez 100%-ra, ez így van, szóval egy kicsit félelmetes, hogy fú.
2: Igen.
1: Ez tényleg, tehát
2: Ez.
0: Hát igyekeztem, hogy mondjam, lényegre törő lenni, és nagyon örülök viszont, hogy mint ahogy kiderült a beszélgetésektől, hogy köszönöm a visszaigazolást, hogy ez így működik, és nagyon örülök annak, hogy Anna Mária viszont segít téged ebben, mert ő a Holda kapcsolatban, a Holda lélek, a lelkesítő. Tudod? Tehát ezzel a fantasztikus energiáidval, hogy fölvette a Vargáné Szabó Anna Mária nevet, ezzel megerősödött a Marsa, megerősödött az 5-öse, ami hiányzik az alapjaiból, és ez nagyon jó energia, mert akkor nem az energia hiányáról kell beszélnünk, hanem hogy igen, működött, mint ahogy vissza is igazolt, hogy erősödnek, érzi magát, határozott adnak, igaz, Anna Mária?
2: Igen.
0: Na most ezeket a fantasztikus energiáidat add át az Andrásodnak, légy szíves, szeretettel, hittel és érzelmekkel, és tényleg, András, téged meg itt érdemülve könyörgöm, hogy hidd már el, hogy jó fej vagy, légy szíves, jó? Jó van?
1: Oké.
0: Tényleg, és akkor tényleg nagyon örülök, hogy boldogok vagytok, és látjátok, hogy nyilván biztos már van történet, ugye korábban is volt már családotok, párkapcsolat, nyilvánvaló, igaz?
1: Így van,
0: külön-külön,
1: igen.
2: De ez a legjobb.
0: Hát az a helyzet, valószínűleg tanultatok abból, ami történt veletek, igaz?
2: Igen.
0: Na hát ennek szívből örülök, és hát én csak azt kívánom, hogyha ilyen jól egyetértettünk mind a hárman ebben a dologban, hogy a közös célok mik legyenek, amik ti nagyon jól tudtok, mint ahogy kiderült, és vissza is igazoltátok, hogy igen, András, a te önbizalmadat kéne erősíteni, de a párod neve által, hál' Istennek, Anna Mária megkapta azt az energiát, amire neked is ugyanolyan szükséged van, sőt, mert te vagy a férfi, hogy valóban megéld a napságod, hogy valóban itt van a kiteljesedés időszaka és a lehetősége, mert a feleségettől, a holdattól megkapod azokat az energiákat, amiket nem kaptál meg gyerekkorod óta, így születtél ezzel a képlettel, és hát figyelj, azt mondom, hogy jobb később, mint soha. És ha elindulsz a változás útján, is tényleg elhiszed, hogy jó fejben, mert 43-as névszámú emberek is, egy bonyolult szám ez egyébként. Hetes a vége, ahogy abban az jön ki az összes betű számértékéből, szellemi vezető vagy, az anyagi világban te ilyen gazdasági vezető lehetsz, vállalkozó lehetsz, ez olyan okos emberek a 43-as névszámú emberek, csak a személyiségben is nagyon bonyolult, mert a hetes meg nem az érzelmekről szól. Nagyon okos vagy, de ott van benne a 3-as, ami inkább visszafogja a kommunikációdat, ráadásul. Még szerencsé, hogy a születési számaiban december 21, Demjén Feri. A kiváló kifejező képessége, olyan jó kis, jó ránézi a születési számaidra. De a kettő együtt pedig, és mondom, Anna Máriával együtt, ezt nagyon hangsúlyozom, és talán legyen ez a végszó is, hogy Anna Máriával együtt azt kívánom nektek, hogyha ilyen jól kiegészítitek egymást, és a kedves drága aranyos feleséged valóban téged lelkesít, mert ő tudja már, hogy ő a hold, hogy ő a holdapár kapcsolatban, és segít téged abban a lelkesítésre, hogy te megéld a napságot, hogy még jobban kiteljesedj, akkor tényleg, akkor így állj a csillagos ég, és boldogság forever életetek végéig.
1: Köszönjük szépen!
2: Köszönjük szépen!
0: Én is köszönöm, hogy hívtatok, András, és köszönöm, hogy azért telefonált először, mert nem szólt a hangom. A fene egye meg, mennyi mindenre kell figyelni, és hát nem vettem észre, hogy ezért valami kontaktíva lehet itt. De köszönöm nektek, és tényleg minden jót kívánok. Köszönöm, hogy hívtatok.
1: Köszönjük szépen.
0: Sziasztok, a legjobbakat. Sziasztok.
2: Sziasztok.
0: Na, kedves barátaim, akkor most megint visszakapcsolok a üzenőfalra, és akkor hol voltunk? Hát megy az idő nagyon. Sőt, rohan az idő, volt egy ilyen sláger, német leelénekeltem, még gyerekkoromban hallottam már még. Vörös Regina, tessék, megnézzük Vörös Reginához, mert az ő elemzését kezdtem el, de mint látjuk, az élő telefon az mindig elsőbséget élvez az üzenőfalon lévő üzenetekkel szemben, és hát itt él a telefon, hál' Istennek. Úgyhogy így van. Kedves Regina, igen, megbeszéltük, hogy ezek a születési számaid, ezek kemények. Tehát az életben való eljutás az jó, közben nincs ketteset. Megbeszéltük a korábbi jelentésre, a kettes szám hiánya milyen türelmetlenséget jelent. Nincs ötösöd, az önbizalom problémája, a mars, az önérvényesítő képesség problémája. Nincsen hármasod, az pedig a kifejező képességnek valamilyen problémáját jelenti. Nem azt jelenti, hogy te nem tudsz jól beszélni, hanem ha a személyiség, a képetet láttál, mondom, két probléma lehet a kommunikációddal. Ha a személyiséged alapjait nézem, akkor nagyon kritikus vagy és kemény vagy, mint az eredeti első beszélgetésünk a Diana Judittal. Akkor nagyon kemény, ha nagyon kritikus vagy, és ez megjelenik a kommunikációdban, akkor ez nem az örömforrás mások számára. Nincsen hatosod sem, ez a boldogság képességének a problémáját jelenti, hogyha te maximalista vagy, akkor mitől tudsz boldog lenni, örülni, meg kell tanulni jobban örülni az életnek. A nevedben viszont, ha nem tudnám, hogy mikor születtél, akkor még azt mondom, hogy rengeteg jó érzés van, jó szándék van a nevedben, habár a neved is marsikus, mert vörösnek hívnak, azért marsikus név, 12-22, 26-os, 8, még a vörös név is 26-os, 8-as, az is marsikus név. Nincs, mert omen ezt omen, mint tudjuk, a név kötelez. Ez a családi karma, a családi neved. És 8-as a névszám, vagy 8-as a külső éned. Tehát itt azt mondom, mintha ebben megjelennek azok az energiák, amikkel valóban képviseled a saját érdekeidet, ugyanaz önbizalom még mindig alul működik, és még mindig konfliktus kerülő vagy inkább, és a névszámodban is 62-es az összes betű számérték, elnézést, hogy így számokat emlegetek, ezek bolygók és fontos információk számomra. 62-es névszám is egy bonyolult szám, mert ez is egy érzelmi alapon működő marsikus személyiséget jelent. Mondhatnám, hogy ég és föld a két képlet között, a születési számaid alapján, ott a keménységről beszélhetünk, itt meg a érzelmi alapon működő marsikus személyiségről. Úgyhogy... És az önérvényesítő képességed, ez a 9-es, 27-es, 9-es belsőjén, ezzel nagyon konfliktus kerülő vagy inkább, közben pedig mégis belemész néha abba, a fölbosszantanak, mert az élet hozza ezeket a szituációkat. De nagyon bonyolult dolog ez a 62-es, 8-as névszám is, mert érzelmi alapon működő marsikus személyiséget jelent. Közben meg a szümeis személyiséged alapjaiban meg arról beszéltem, hogy milyen racionális vagy, és milyen kemény tudsz lenni. A kettőt, ha összegyúrjuk, akkor sok a föld és sok a víz ebben a képben, és van tűz is, mert a 8-as szám a tűzes, a mars a névszámaidban, a más alanzók értéke, úgyhogy végül is már csak egy kis levegő kéne, a levegő hiányzik ebből nekem. De most nem akarok így az elemekkel így szórakozni, meg ezekkel a szimbólumokkal, de ha Na mindegy, jó, köszönöm szépen. Hát várjál, megnézem, hogy mi a kérdésed itt közben azért gyorsan. Megnézem, azt mondja, hogy Vörös Regina. Hú, mennyi üzenet volt itt. Vagy van itt, azt mondja, hogy igen. Igen, bármire. Jó, kedves Regina, úgyhogy ezzel zárnám soraimat, mert jó. Hát akkor ezzel fejezem be ezeket, ezt az elemzést. Bocsánat. És úgy tűnik, hogy neked is oroszlán holdad van, ami megint csak holdad ösztönös érzelmeinket jelenti. És az mégiscsak egy én központúságot jelent, mint az első elemzésnél, ha emlékeztek, oroszlán asszendensről beszéltünk. Jó, még egy rövid elemzésre van lehetőség, úgyhogy ide kapcsolok az üzenőfalra. Kérem szépen, nézem sorba a dolgokat, Vörös Regina, Boros, Balla, Lilla. De jó, milyen kis név. Sok elbetű, Merkúri energia. Eleve az erős elbetűk a jó kifejező képességet jelentik. 94. november 23. Már is csinálom a képletet. 94. november 23. Már is. Hogy is leellenőrzöm. 1994, 11, 23. Igen. De azért leellenőrzöm, maradjunk annyiban, mert nem szeretnék hibázni. 94, 11, 23, 17 óra 45 perc, ugye? Az már este felé van. Aha. Hát akkor ugye el tudjuk képzelni, hogy a napod akkor november 23-án már 3-6-kor már lemegy a nap szerintem. Úgyhogy hatos házas napod lehet a horoszkópodban, és ha van egy nyilas napod, mert november 23-án születtél, mint az én drága édesapám, ez még a nyilas jegyhez tartozik mindenképpen, akkor ugye a nyilassal szemben van az ikrek, a szendens. Na mindegy, hagyjuk is az asztrológiát. Nézzük meg ezt a képletet, 94, 11, 23, amiből ötösöd is van, tehát nem kell az ötös szám hiányáról beszélnünk legalább. És a neved képletében is milyen jó kis energiák vannak, Boros, Balla, Lilla. Feltételezem, hogy a Boros úr a te férjed, és te meg az eredeti neved a Balla, Lilla. De jó. Sok elbetű a jó kifejező képességet jelenti. Ezben, hát 30-as, 3-as vagy, figyelj, hát ha valaki tud beszélni, kommunikálni, az te vagy. És az 3-as szám is egy nagyon szerencsés szám, mert 5-ös kapunk belőle. Úgyhogy ezzel nekem semmi bajom nincsen. Ami gond esetleg az lehet, hogy nincsen 8-asod, de akinek 53-as és 8-as a teljes névszáma ezzel a névvel. Ha a Boros nevet leveszem, a Boros név 24, azt hiszem. 12, 22, 24, igen. 53-ból 20 az mennyi? 33-ból 4, az 29-es lenne az eredeti neve. Aha, hát az 53-as, 8-as névszám, ez egyik legerősebb karrierszám. Úgyhogy ez bőven pótolja, vagy valamennyire biztosan pótolja azt a fajta 8-as szám hiányát, amit a személyiséged alapjában hiányzik. És a 6-os szám hiányáról sem kell beszélni, mert 6-os a magánzóid értéke, és azt mondom, hogy egy nő kép, nem mindegy, hogy férfinek vagy nőnek a képletét nézzük, és egy nő képletében a 24-es 6-os belsőjén nagyon jó. 2-es a külsőjéned, aranyos vagy kedves vagy, és belül pedig a 6-os belsőjéneddel, hál' Istennek a harmóniára törekszel, tehát ez a belső én, ez a névváltozás, ez a család szempontjából hál' Istennek jó energiákat hozott be. Úgyhogy ezzel nekem így nincsen bajom. És 2-es a másállandói érték, az is egy jó szándékú együttműködés mutat, így állsz hozzá a külvilághoz. Úgyhogy nekem ez a képlet tetszik. Egyetlen egy szám hiányzik, energia, amiből semmi nincsen, ez a 7-es szám pedig. A születési számai dátumokból is hiányzik a 7-es, meg a betűk számértékében sincs 7-es értékű betű. Ez lenne a G betű, a P betű és az Y. Ez viszont abszolút érzelmi elfolytásokat jelent, de le van írva ebbe a könyvbe is, itt a 16. kiadásban is. De én azt látom, hogy annyi érzelmi energia is van a te képletedben, hogy emiatt én nem aggódnék különösebben. A gyerekkori számon novemberben születnél, 2-es gyerekkor, ez sem egy könnyű gyerekkor, ez sem az önbizalmat erősíti. De azt mondom, hogy egy nő képletét nézve, azt mondom, hogy nekem ez így, és főleg a névváltozásod, ha logikusan gondoltam a dolgot, hogy a Balla úr a a te férjed, a Boros úr a te férjed, bocsánat. Milyen hatással van rá? Ez is a kérdésed. Igen, felvettem a férjem nevét, bocs. Csak következtettem, mert nem olvastam el a nagy sietségbe, hogy mit kérdeztél. Illetve táncoktató lehet, hogy sikeres lehetek benne. Figyelj ide, kedves Boros Balla Lilla, hát örömmel mondom, hogy az 53-as, 8-as teljes névszámoddal sikere vagy ítélve. Mert a 8-as névszám azt jelenti, az egy pénzteremtő képességet jelent. Úgyhogy ilyen szempontból, ha jól számoltam, az eredeti neved 29-11-2-es, az azt jelenti, hogy inkább csapatban lehet együttműködő az ember, az a sikertitka, de ezzel a névvel, a névváltozással behoztad azt a karrier energiát, ami most nézem, hogy erre vágysz, hogy táncoktatóként is sikeres lehessél. Na hát figyelj, hát akkor ez egy nagyon pozitív végkifejlet, maradjunk ennyiben, még egyszer visszakapcsolok a képletedre, és azt mondanám, hogy hát a hetes szám hiányáról nem mondanám, mert annyi érzelmi energia van ebben a képletben, hogy nem mondanám, hogy viszont egy dolog van, hogy ha táncoktatóként sikeres leszel, én remélem, hogy a te kedves férjed, a Boros úr is támogat téged ebben, és remélem, hogy a Boros úr is vezető vagy vállalkozó mindenképpen, neki nem ismerem még a keresztnevét sem, de nagyon bízom benne, mert azért maradjunk annyiban, hogy a hármasok, mint sorsmisszió szám, azért egy páratlan szám, független számok. A páratlan számok férfias energiát jelentenek és független személyiséget, és a hármasoknál mindenképpen az az politika, hogy sikeres akarok lenni, legyél is az, ezzel semmi gond nincs, csak egy nőnek mindig el kell dönteni, hogy vagy a karrier, vagy a párkapcsolat, de én nagyon örülök annak, hogy a névváltozással, hál' Istennek, a család és a párkapcsolat szempontjából nagyon jó energiák jöttek be, mert a Balla Lilla névben, csak úgy számolom, 12-es és 3-as volt a belső éned, ami szintén egy független szám, és a 3 meg 10, 9, az 12, az maga az Uránusz, az egy nagyon független személyiséget jelent. Úgyhogy 8-as külső, igen, csak így fejbe számoltam, de jobb, hogy ezt így összehoztad, ezt a karrier teljes évszámot, mert ez az életed, a sorsod alakulásában is ez a pénzteremtő képesség energiáját hoztad be. Úgyhogy azt mondom, hogy gratulálok, és a sok elbetű eleve hozza a kiváló kifejező szintén. Emlékeztek, vagy tudjátok, Lőrinc L. László, hát ány elbetű van, és 100 könyvet írt, Leslie L. Lawrence néven. Milyen érdekes, ugye? Csak a betűk, ha egy névből mennyi energiát találunk. Az elbetűk a jó kifejező képességet jelentik. Ennyi Lilla művésznő. Művésznő is lehetnél, de bocsánat, művésznő vagy táncművésznő, úgy hívják. Úgyhogy sok sikert kívánok neked, kedves Lilla. És hetes éved van, indítsd el a vállalkozást, mert jön a 8-as éved rögtön, november 23-ától, az pedig a pénzbeszedés ideje, az aratás ideje. Légy szíves, úgyhogy remélem a vállalkozásod már jól megvan alapozva, és már el is indult akár. De a 8-as évben is el lehet indítani éppen, de jó az idő erre is például. A 7-es év pedig hosszú távú célokat kell kitűzni, az erre alkalmas. Na, kedves Lilla, úgyhogy örülök, hogy ilyen jó gondolatokkal, jó kívánságokkal tudom befejezni a képletednek az elemzését. Hát köszönöm szépen az érdeklődést, és hát sajnálom, hogy kimaradt egy pár perc itt az adásból, majd ki is írom majd az adás alá, hogy mikor nincsen hang, nem kell kétségbe esni, csak 5 perc maradt ki, vagy 6, vagy több, nem hiszem, remélem. És köszönöm Varga András úrnak a segítséget, hogy itt nem felhívta a figyelmem erre a problémára. Hát az élet nincs probléma nélkül. Az internet néha jól működik, néha nem, vagy egy kapcsoló is esetleg el tud romlani, vagy nem. De a lényeg az, hogy köszönöm a figyelmeteket, örülök, hogy együtt lehetünk. Úgyhogy a jövő héten is sok szeretettel várlak benneteket. Maradjunk ennyiben, most pedig elindítom a Vége főcím zenét, ha megtalálom a rádiót, hadd szóljon. Kérem szépen. Újni.
3: Ez volt a Sun Mystica Zero zene. Kiszóltál Zero műsora. Köszönjük a figyelmet! Találkozunk jövő hétfőn este 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.
4: Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Áll a kép! Fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: amiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: Egy rádió, ahol a legenda tovább él, legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval.
1: www.poptarisznya.hu
2: Poptarisznya.hu
1: Sláger, sláger után.

Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent. Utazzunk együtt a hangok tengerében. A nap 24 órájában. www.poptarisznya.hu

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.